0: I love you.
1: I love you.
0: Je t'aime, mon amour.
1: Ti amo.
0: Ich liebe dich.
1: Te quiero mucho.
0: Love song na radio Bubamara.
1: Volim te.
0: Budalo mala, nije ovo igrešava. Ovo je radio Bubamara.
1: Samo za nas.
0: Love songs
1: na radio Bubamara.